0: ez a hely. A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
2: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
2: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alap kifizetési naptára szerint elsőként az önálló tevékenységet folytató nyugdíjasok kapják meg májusi járandóságukat. Számukra a kifizetés június 2-án kezdődik, függetlenül attól, milyen módon veszik át a nyugdíjukat. Vajdaságban a turisták száma 14%-kal nőtt, míg a vendégészakák száma az előző év azonos időszakához képest 33,64%-os emelkedést mutatott, mondta Nenád Ivanisevics, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Június 1-e és 7-e között fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést tartanak Szerbiában, amely a kétkerekű járművek, motorkerékpárok, mopedek, kerékpárok és könnyű elektromos járművek vezetőre irányul. A belügyminisztérium szerint a kétkerekűek a közlekedés legveszélyeztetettebb résztvevői közé tartoznak. A dohányzásmentes világnap alkalmából az egészségügyi világszervezet idén arra hívja fel a figyelmet, hogy a dohányipar egyre agresszívebben népszerűsíti az új nikotintartalmú termékeket, például az e-cigarettákat, a nikotinpárnákat és a snuszt. A szervezet szerint ezek a termékek gyakran modern, vonzó csomagolással és ízesítésekkel jelennek meg a piacon, ami különösen a fiatalokat célozza. 6,2-es erősségű földrengés rázta meg Olaszország déli vidékét. A földmozgást a Tirén tengeren mérték nagy mélységben, körülbelül 253 kilométerrel a felszín alatt, így az nem okozott nagyobb kárt, és cunami veszélyt sem kellett hirdetni. Az éjszakai rengést ennek ellenére széles körben érezni lehetett. Kalabria régió mellett Szicílián, Nápoly és Bari környékén is tapasztalható volt. Harmadik helyen végzett magasugrásban Angelina Topić a marokkói Rabatban megrendezett Gyémántliga versenyben. A szerb válogatott atlétanő 1,94 méteres eredménnyel állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A szabadkai Spartakusz férfi kosárlabda csapata megnyerte a szerbiai bajnokságot. Legyőzte a belgrádi FNP csapatát 76-73 arányban. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

a legjobb zenék. Adai Rádió.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

eladó szántóföld a moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

107,7 MHz. For a better day. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a Békásszoros lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alap kifizetési naptára szerint elsőként az önálló tevékenységet folytató nyugdíjasok kapják meg májusi járandóságukat. Számukra a kifizetés június 2-án kezdődik, függetlenül attól, milyen módon veszik át a nyugdíjukat. Vajdaságban a turisták száma 14%-kal nőtt, míg a vendégészakák száma az előző év azonos időszakához képest 33,64%-os emelkedést mutatott, mondta Nenád Ivanisevics, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Június 1-e és 7-e között fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést tartanak Szerbiában, amely a kétkerekű járművek, motorkerékpárok, mopedek, kerékpárok és könnyű elektromos járművek vezetőire irányul. A belügyminisztérium szerint a kétkerekűek a közlekedés legveszélyeztetettebb résztvevői közé tartoznak. A dohányzásmentes világnap alkalmából az Egészségügyi Világszervezet idén arra hívja fel a figyelmet, hogy a dohányipar egyre agresszívebben népszerűsíti az új nikotintartalmú termékeket, például az e-cigarettákat, a nikotinpárnákat és a snuszt. A szervezet szerint ezek a termékek gyakran modern, vonzó csomagolással és ízesítésekkel jelennek meg a piacon, ami különösen a fiatalokat célozza. 6,2-es erősségű földrengés rázta meg Olaszország déli vidékét. A földmozgást a Tirén tengeren mérték nagy mélységben, körülbelül 253 kilométerrel a felszín alatt, így az nem okozott nagyobb kárt, és cunami veszélyt sem kellett hirdetni. Az éjszakai rengést ennek ellenére széles körben érezni lehetett, Kalabria régió mellett Szicílián, Nápoly és Bari környékén is tapasztalható volt. Harmadik helyen végzett magasugrásban Angelina Topić a marokkói Rabatban megrendezett gyémántliga versenyben. A szerb válogatott atlétanő 1,94 méteres eredménnyel állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A szabadkai Spartakus férfi kosárlabda csapata megnyerte a szerbiai bajnokságot. Legyőzte a belgrádi FNP csapatát 76-73 arányban. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották.

A napokban községünk területén két helyszínen is tereprendezési munkálatokra, illetve önkéntes munkaakcióra került sor. Az adai nagyutat a Valkai-sori bekötő útig zúzott kővel szórták fel annak érdekében, hogy biztosítsák az arra közlekedő mezőgazdasági munkagépek zavartalan és biztonságos forgalmát. Ezzel a munkálattal a nagyút Ada és a Valkai-sor közötti szakasza teljes hosszában zúzott kőburkolatot kapott. A munkaakcióban önkéntesek vettek részt az adai Farmer Földműves Egyesület tagjai saját munkagépeikkel. A szükséges mennyiségi zúzott követ Ada község önkormányzata az adai helyi közösségekkel közösen pénzelte. A munkaakció másik helyszíne a Moholi Rekreációs Központ volt, ahol a napokban megkezdődött a nyári színpad és tetőszerkezetének felújítása. A hét folyamán eltávolításra került az elkorhadt tetőfedés, majd megtörtént a tartószerkezet, a nyári színpad, valamint a környező világító oszlopok átfestése is. A tetőfedés a következő hetekben befejeződik, amikor a szerkezet új lemeztetőt kap. A munkaakció résztvevői között voltak a Moholi Önkéntes Tűzoltók, a Motoros Egyesület és a Moholi Bácska Futballklub tagjai, valamint a Moholi helyi közösség képviselői. A kivitelezés költségeit Ada község önkormányzata és a Moholi helyi közösség közösen biztosították.

Tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Wismayer miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településképjavító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

0: anything.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Községünkbe látogatott Igor Kolákovics, a Vajdasági Vizek közvállalat igazgatója. A találkozó első állomásának a Moholi Kultúrotthon adott otthont, ahol beszélgetés folyt a moholi gazdák kezdeményezésére, a moholi rét öntöző vízzel való ellátásáról és a már régóta használaton kívül lévő öntözőcsatornák újbóli aktiválásáról. A második helyszín Ada északi határának a Locsa 2 pumpaháznál volt, amely az elmúlt hónapokban átalakításon esett át. Ez az átalakítás lehetővé tette, hogy a Tisza alacsony vízállás esetén is folyamatosan öntözővizet tudjon pumpálni az adai határban lévő kanális medrekbe.

A Cseh Károly Általános Iskola törökfalui épülete jelentős felújításon esett át az elmúlt időszakban, amelyet két ütemben valósítottak meg. Az első fázis keretében, amelyre tavaly került sor, megújultak a padlóburkolatok, valamint a szanitáris csomópontok és a vezetékek teljes cseréje is megtörtént. 2025. decemberétől kezdetét vette a második fázis, amelynek során a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő mennyezetburkolat kerül beépítésre, továbbá sor került a világítótestek és a teljes villamoshálózat, valamint az épület belső ajtóinak cseréjére is. A munkálatokat a helyiségek teljes körű kimeszelése és festése zárta le. A beruházás összértéke 29,3 millió dinár tesz ki, amelyet közösen finanszíroz a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság és adakösség önkormányzata, amely 10,5 millió dinár saját forrással járult hozzá a beruházás megvalósításához, felhasználva a helyi hozzájárulásból befolyt pénzeszközöket is. Az elvégzett felújítások hosszú távon biztosítják az intézmény biztonságos és funkcionális működését mind a tanulók, mind az ott dolgozók számára.

sebek tudom rendbe raknál. Fekete rúzs nyomok az ajkamon, te itt maradtál, itt maradtál, dob hátra. Nem fértünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lelkem.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alap kifizetési naptára szerint elsőként az önálló tevékenységet folytató nyugdíjasok kapják meg májusi járandóságukat. Számukra a kifizetés június 2-án kezdődik, függetlenül attól, milyen módon veszik át a nyugdíjukat. Vajdaságban a turisták száma 14%-kal nőtt, míg a vendégészakák száma az előző év azonos időszakához képest 33,64%-os emelkedést mutatott, mondta Nenád Ivanisevics, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Június 1-e és 7-e között fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést tartanak Szerbiában, amely a kétkerekű járművek, motorkerékpárok, mopedek, kerékpárok és könnyű elektromos járművek vezetőire irányul. A belügyminisztérium szerint a kétkerekűek a közlekedés legveszélyeztetettebb részvevői közé tartoznak. A dohányzásmentes világnap alkalmából az Egészségügyi Világszervezet idén arra hívja fel a figyelmet, hogy a dohányipar egyre agresszívebben népszerűsíti az új nikotintartalmú termékeket, például az e-cigarettákat, a nikotinpárnákat és a snuszt. A szervezet szerint ezek a termékek gyakran modern, vonzó csomagolással és ízesítésekkel jelennek meg a piacon, ami különösen a fiatalokat célozza. 6,2-es erősségű földrengés rázta meg Olaszország déli vidékét. A földmozgást a Tirén tengeren mérték nagy mélységben, körülbelül 253 kilométerrel a felszín alatt, így az nem okozott nagyobb kárt, és cunami veszélyt sem kellett hirdetni. Az éjszakai rengést ennek ellenére széles körben érezni lehetett. Kalabria régió mellett Szicílián, Nápoly és Bari környékén is tapasztalható volt. Harmadik helyen végzett magasugrásban Angelina Topić a marokkói Rabatban megrendezett gyémántliga versenyben. A szerb válogatott atlétanő 1,94 méteres eredménnyel állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A szabadkai Spartakusz férfi kosárlabda csapata megnyerte a szerbiai bajnokságot. Legyőzte a belgrádi FNP csapatát 76-73 arányban. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották! Wee!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumixíles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

eladó szántóföld a moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

0: A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. 107,7 Adai Rádió.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alap kifizetési naptára szerint elsőként az önálló tevékenységet folytató nyugdíjasok kapják meg májusi járandóságukat. Számukra a kifizetés június 2-án kezdődik, függetlenül attól, milyen módon veszik át a nyugdíjukat. Vajdaságban a turisták száma 14%-kal nőtt, míg a vendégészakák száma az előző év azonos időszakához képest 33,64%-os emelkedést mutatott, mondta Nenád Ivanisevics, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Június 1-e és 7-e között fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést tartanak Szerbiában, amely a kétkerekű járművek, motorkerékpárok, mopedek, kerékpárok és könnyű elektromos járművek vezetőire irányul. A belügyminisztérium szerint a kétkerekűek a közlekedés legveszélyeztetettebb résztvevői közé tartoznak. A dohányzásmentes világnap alkalmából az egészségügyi világszervezet idén arra hívja fel a figyelmet, hogy a dohányipar egyre agresszívebben népszerűsíti az új nikotintartalmú termékeket, például az e-cigarettákat, a nikotinpárnákat és a snuszt. A szervezet szerint ezek a termékek gyakran modern, vonzó csomagolással és ízesítésekkel jelennek meg a piacon, ami különösen a fiatalokat célozza. 6,2-es erősségű földrengés rázta meg Olaszország déli vidékét. A földmozgást a Tirén tengeren mérték nagy mélységben, körülbelül 253 kilométerrel a felszín alatt, így az nem okozott nagyobb kárt, és cunami veszélyt sem kellett hirdetni. Az éjszakai rengést ennek ellenére széles körben érezni lehetett. Kalabria régió mellett Szicílián, Nápoly és Bari környékén is tapasztalható volt. Harmadik helyen végzett magasugrásban Angelina Topić a marokkói Rabatban megrendezett gyémántliga versenyben. A szerb válogatott atlétanő 1,94 méteres eredménnyel állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A szabadkai Spartakusz férfi kosárlabda csapata megnyerte a szerbiai bajnokságot. Legyőzte a belgrádi FMP csapatát 76-73 arányban. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották.

tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével, míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni. Az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

A napokban községünk területén két helyszínen is tereprendezési munkálatokra, illetve önkéntes munkaakcióra került sor. Az adai nagyutat a Valkai-sori bekötő útig zúzott kővel szúrták fel annak érdekében, hogy biztosítsák az arra közlekedő mezőgazdasági munkagépek zavartalan és biztonságos forgalmát. Ezzel a munkálattal a nagyút Ada és a Valkai-sor közötti szakasza teljes hosszában zúzott kőburkolatot kapott. A munkaakcióban önkéntesek vettek részt az Adai Farmer Földműves Egyesület tagjai saját munkagépeikkel. A szükséges mennyiségi zúzott követ Adaközség önkormányzata az adai helyi közösségekkel közösen pénzelte. A munkaakció másik helyszíne a Moholi Rekreációs Központ volt, ahol a napokban megkezdődött a nyári színpad és tetőszerkezetének felújítása. A hét folyamán eltávolítása került az elkorhadt tetőfedés, majd megtörtént a tartószerkezet, a nyári színpad, valamint a környező világító oszlopok átfestése is. A tetőfedés a következő hetekben befejeződik, amikor a szerkezet új lemeztetőt kap. A munkaakció résztvevői között voltak a Moholi Önkéntes Tűzoltók, a Motoros Egyesület és a Moholi Bácska Futballklub tagjai, valamint a Moholi helyi közösség képviselői. A kivitelezés költségeit Adaközség önkormányzata és a Moholi helyi közösség közösen biztosították.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Községünk belátogatott Igor Kolákovics, a Vajdasági Vizek közvállalat igazgatója. A találkozó első állomásának a Moholi Kultúrotthon adott otthont, ahol beszélgetés folyt a moholi gazdák kezdeményezésére, a moholi rét öntöző vízzel való ellátásáról és a már régóta használaton kívül lévő öntözőcsatornák újbóli aktiválásáról. A második helyszín Ada északi határának a Locsa 2 pumpaháznál volt, amely az elmúlt hónapokban átalakításon esett át. Ez az átalakítás lehetővé tette, hogy a Tisza alacsony vízállás esetén is folyamatosan öntözővizet tudjon pumpálni az adai határban lévő kanális medrekbe.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Cseh Károly általános iskola törökfalui épülete jelentős felújításon esett át az elmúlt időszakban, amelyet két ütemben valósítottak meg. Az első fázis keretében, amelyre tavaly került sor, megújultak a padlóburkolatok, valamint a szanitáris csomópontok és a vezetékek teljes cseréje is megtörtént. 2025. decemberétől kezdetét vette a második fázis, amelynek során a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő mennyezetburkolat kerül beépítésre, továbbá sor került a világítótestek és a teljes villamoshálózat, valamint az épület belső ajtóinak cseréjére is. A munkálatokat a helyiségek teljes körű kimeszelése és festése zárta le. A beruházás összértéke 29,3 millió dinár tesz ki, amelyet közösen finanszíroz a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság és Adaközség önkormányzata, amely 10,5 millió dinár saját forrással járult hozzá a beruházás megvalósításához, felhasználva a helyi hozzájárulásból befolyt pénzeszközöket is. Az elvégzett felújítások hosszú távon biztosítják az intézmény biztonságos és funkcionális működését mind a tanulók, mind az ott dolgozók számára.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alap kifizetési naptára szerint elsőként az önálló tevékenységet folytató nyugdíjasok kapják meg májusi járandóságukat. Számukra a kifizetés június 2-án kezdődik, függetlenül attól, milyen módon veszik át a nyugdíjukat. Vajdaságban a turisták száma 14%-kal nőtt, míg a vendégészakák száma az előző év azonos időszakához képest 33,64%-os emelkedést mutatott, mondta Nenád Ivanisevics, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Június 1-e és 7-e között fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést tartanak Szerbiában, amely a kétkerekű járművek, motorkerékpárok, mopedek, kerékpárok és könnyű elektromos járművek vezetőire irányul. A belügyminisztérium szerint a kétkerekűek a közlekedés legveszélyeztetettebb részvevői közé tartoznak. A dohányzásmentes világnap alkalmából az Egészségügyi Világszervezet idén arra hívja fel a figyelmet, hogy a dohányipar egyre agresszívebben népszerűsíti az új nikotintartalmú termékeket, például az e-cigarettákat, a nikotinpárnákat és a snüszt. A szervezet szerint ezek a termékek gyakran modern, vonzó csomagolással és ízesítésekkel jelennek meg a piacon, ami különösen a fiatalokat célozza. 6,2-es erősségű földrengés rázta meg Olaszország déli vidékét. A földmozgást a Tirén tengeren mérték nagy mélységben, körülbelül 253 kilométerrel a felszín alatt, így az nem okozott nagyobb kárt, és cunami veszélyt sem kellett hirdetni. Az éjszakai rengést ennek ellenére széles körben érezni lehetett. Kalabria régió mellett Szicílián, Nápoly és Bari környékén is tapasztalható volt. Harmadik helyen végzett magasugrásban Angelina Topić a marokkói Rabatban megrendezett Gyémántliga versenyben. A szerb válogatott atlétanő 1,94 méteres eredménnyel állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A szabadkai Spartakusz férfi kosárlabda csapata megnyerte a szerbiai bajnokságot. Legyőzte a belgrádi FMP csapatát 76-73 arányban. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották! Love.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

eladó szántóföld a moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

0: fényben, s azon túl is még.
1: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

0: komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Bukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. 107,7 Adai Rádió.

0: soha. Rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza. Az, hogy tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt elé. Az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk. Az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk. Hófencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá. Tudni magát az egyik a másikra. Miért víz alá?
1: Megveszek egy új cipőt,

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alap kifizetési naptára szerint elsőként az önálló tevékenységet folytató nyugdíjasok kapják meg májusi járandóságukat. Számukra a kifizetés június 2-án kezdődik, függetlenül attól, milyen módon veszik át a nyugdíjukat. Vajdaságban a turisták száma 14%-kal nőtt, míg a vendégészakák száma az előző év azonos időszakához képest 33,64%-os emelkedést mutatott, mondta Nenád Ivanisevics, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Június 1-e és 7-e között fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést tartanak Szerbiában, amely a kétkerekű járművek, motorkerékpárok, mopedek, kerékpárok és könnyű elektromos járművek vezetőire irányul. A belügyminisztérium szerint a kétkerekűek a közlekedés legveszélyeztetettebb résztvevői közé tartoznak. A dohányzásmentes világnap alkalmából az Egészségügyi Világszervezet idén arra hívja fel a figyelmet, hogy a dohányipar egyre agresszívebben népszerűsíti az új nikotintartalmú termékeket, például az e-cigarettákat, a nikotinpárnákat és a snuszt. A szervezet szerint ezek a termékek gyakran modern, vonzó csomagolással és ízesítésekkel jelennek meg a piacon, ami különösen a fiatalokat célozza. 6,2-es erősségű földrengés rázta meg Olaszország déli vidékét. A földmozgást a Tirén tengeren mérték nagy mélységben, körülbelül 253 kilométerrel a felszín alatt, így az nem okozott nagyobb kárt, és cunami veszélyt sem kellett hirdetni. Az éjszakai rengést ennek ellenére széles körben érezni lehetett. Kalabria régió mellett Szicílián, Nápoly és Bari környékén is tapasztalható volt. Harmadik helyen végzett magasugrásban Angelina Topić a marokkói Rabatban megrendezett gyémántliga versenyben. A szerb válogatott atlétanő 1,94 méteres eredménnyel állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A szabadkai Spartakusz férfi kosárlabda csapata megnyerte a szerbiai bajnokságot. Legyőzte a belgrádi FMP csapatát 76-73 arányban. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 27, este 18 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulást irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Viszmajor miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása. A vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása. A középületek karbantartása és építése. Részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában. Részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása
és a helyi közösség működése. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció egész májusban. 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A napokban községünk területén két helyszínen is tereprendezési munkálatokra, illetve önkéntes munkaakcióra került sor. Az Adai nagyutat a Valkai-Sori bekötő útig zúzott kővel szórták fel annak érdekében, hogy biztosítsák az arra közlekedő mezőgazdasági munkagépek zavartalan és biztonságos forgalmát. Ezzel a munkálattal a nagyút Ada és a Valkai-Sor közötti szakasza teljes hosszában zúzott kőburkolatot kapott. A munkaakcióban önkéntesek vettek részt, az Adai Farmer Földműves Egyesület tagjai saját munkagépeikkel. A szükséges mennyiségi zúzott követ Ada község önkormányzata az adai helyi közösségekkel közösen pénzelte. A munkaakció másik helyszíne a Moholi Rekreációs Központ volt, ahol a napokban megkezdődött a nyári színpad és tetőszerkezetének felújítása. A hét folyamán eltávolításra került az elkorhadt tetőfedés, majd megtörtént a tartószerkezet, a nyári színpad, valamint a környező világító oszlopok átfestése is. A tetőfedés a következő hetekben befejeződik, amikor a szerkezet új lemeztetőt kap. A munkaakció résztvevői között voltak a Moholi Önkéntes Tűzoltók, a Motoros Egyesület és a Moholi Bácska Futballklub tagjai, valamint a Moholi helyi közösség képviselői. A kivitelezés költségeit Ada község önkormányzata és a Moholi helyi közösség közösen biztosították.

Községünkbe látogatott Igor Kolákovics, a Vajdasági Vizek közvállalat igazgatója. A találkozó első állomásának a Moholi Kultúrotthon adott otthont, ahol beszélgetés folyt a moholi gazdák kezdeményezésére, a moholi rét öntöző vízzel való ellátásáról és a már régóta használaton kívül lévő öntözőcsatornák újbóli aktiválásáról. A második helyszín Ada északi határának a Locsa 2 pumpaháznál volt, amely az elmúlt hónapokban átalakításon esett át. Ez az átalakítás lehetővé tette, hogy a Tisza alacsony vízállás esetén is folyamatosan öntözővizet tudjon pumpálni az adai határban lévő kanális medrekbe.

0: sosem foglak annyira gyűlölni, mint amennyire szerettelek.
1: Én reméltem, hogy elkerülsz engem, de ugyanoda botlottál, ja, és belém kapaszkodtál a csendben, pedig itt a poklod vár. Én nem az vagyok, akinek látszom, de nem is vagyok játékos, ja. A szerelem neked a festővász,

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

A Csek Károly általános iskola törökfalui épülete jelentős felújításon esett át az elmúlt időszakban, amelyet két ütemben valósítottak meg. Az első fázis keretében, amelyre tavaly került sor, megújultak a padlóburkolatok, valamint a szanitáris csomópontok és a vezetékek teljes cseréje is megtörtént. 2025. decemberétől kezdetét vette a második fázis, amelynek során a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő mennyezetburkolat kerül beépítésre, továbbá sor került a világítótestek és a teljes villamoshálózat, valamint az épület belső ajtóinak cseréjére is. A munkálatokat a helyiségek teljes körű kimeszelése és festése zárta le. A beruházás összértéke 29,3 millió dinár tesz ki, amelyet közösen finanszíroz a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság és Adaközség önkormányzata, amely 10,5 millió dinár saját forrással járult hozzá a beruházás megvalósításához, felhasználva a helyi hozzájárulásból befolyt pénzeszközöket is. Az elvégzett felújítások hosszú távon biztosítják az intézmény biztonságos és funkcionális működését mind a tanulók, mind az ott dolgozók számára.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

Jams. Welcome to the world of Luna.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.